toncol vele a zsiva. Hát a nagy bögös hajt, de húzzon, hát nem olatt a horvát Pista. Hopp, hé, cigánybába sor, a roma, de roma, szól a cigány muzsika. Na a nagy bögös hajt, de húzzon, minden bolat a cigánya vajda. Hopp, hé, cigánybába sor, a roma, de roma, szól a cigány muzsika.